0: Sometimes I feel left out. 200,000 in the bed, still I'm stressed out.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. GPM Music Production.

szeretek meg bízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani és csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani ész.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. De

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

Ez a mi jövőnk. Kattanj ránk. Kattanj ránk. 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. Base FM.hu.

0: megközelítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
1: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. Indul a regisztráció az iskolában az erdő programra. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Annál vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
1: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján.

0: Igen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!
1: Indul a Base Life! Információk az egészséges életről, környezetvédelemről, digitális világról. Ez a 96.4 Base FM.

Sziasztok! Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okostelefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány

néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már a vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az, ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt, állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg korcsapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik.
A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezető végszó jogával élni a döntéshozatalkor és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártást teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telni egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jó, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készült több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb veszélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák, munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égésű motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó, vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Tovább pörög a hazai használt autópiac, telefonon is toboroznak véradókat, ma is napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
1: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei asszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A svábhegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérőnk ekkor narancssárgás vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszorítható.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B mindenkinek. Nagyon kellemes szombatot, jó pihenést a hétvég első napján. A mikrofonnál RP, induljunk be a következő 4 órába. Jön Dash és a Vinny.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
2: What's up now, nigga?
3: 96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, egy csapattal és egy ifjúval megyünk tovább, és egy csinos csajról énekelnek. Jön Belánó BSV, Bullshit.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Már is mondom, hogy mivel megyünk tovább. Érkezik egy ifjú előadó, 2024 április 24-én droppolt maga a klip, az Official Lyrics videóval együtt összesen közelíti a 6 milliós megtekintést, és egyébként a videóklip Nagy-Britániában, egészen pontosan Londonban forgat. Érkezik Manuel, Need You, Puha. Itt a 96.4 BSFM-en jó terápiás dal, már is mutatom, mi ez.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot, indul a regisztráció az iskolában az erdő programra, elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Névesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
2: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B. Facebookon és Instagramon is megtaláltok minket, Bass FM Hungary név alatt, úgyhogy ha szeretnétek követni a rádió munkásságát, életét, akkor kukkancsatok be, és nyomjatok oda is egy lájkot. Érkezik a csodálatosan szép Doja Cat, és egy olyan dala, amit az egyik legjobban szerettek tőle, érkezik az Agoura Hills szombaton is a 96.4 Bass FM-en.

Maradunk magyar vonalon mindenféleképpen, viszont a hangzás, illetőleg a hangulat egy picit más lesz. Ugye az előző az egy inkább party track, ez pedig inkább egy elgondolkodtató, visszahúzódó filozófiai alkotás, amely a lélek bugyrait hozza felszínre. Viszont nagyon-nagyon szép, nekem nagyon tetszik. Jön Diaz Menta, érkezik tőlük a mélyre.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Biz FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22. Zamárdi.
3: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Tovább pörög a hazai használt autópiac, telefonon is toboroznak véradókat, ma is napos felhős idő lesz. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csak nem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csak nem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
8: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
7: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csak nem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancsárgás vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszórtan gyenge eső kialakulhat. Élénk lesz majd az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 25-33 fok valószínű, a nyugati ország részben lesz majd hűvösebb. Holnap döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, élénk marad a szél, 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, szuper napot és kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál RP, Gangsta Zoliék már behozták ezt a cowboyos vonalat, viszont az ifi olcoknak is jól áll, volt honnan merítkezni. Érkeznek a Valmár srácok, Brunoval, Spakkal és Manuellel kiegészülve, érkezik a visszavérem tele hormonokkal, pisztolya, meg jó szöveggel, itt a Bészen.

is tudtok minket csavarni, hogyha éppen a szabadságotokat töltitek. BaseFM.hu. Jön Desi, Azaria, Young Fly, Lord Panamo 4-ese és a Rampapám. Itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: 2023. szeptember 22-éhez képest nagyon jól felívelt egyébként a következő előadó karrierje, hiszen a 2026-os VB-n ő volt az egyik, aki énekelte Shakira mellett a dalt, viszont már 2023-ban is tudott olyan dalokat alkotni, mint a City Boys, amely hazájában, Nigériában négyszeres platinát ért el, az Egyesült Államokban aranyat, és a csártokon is igen kedvezően nyitott. Tehát érkezik nálunk Burna Boy, City Boys, itt a 96.4 Biz FM-en. Volumot föl, azonnal mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Fontos az odafigyelés az erdőtüzek megelőzésében, segítsünk a madaraknak a hőségben, a keleti ország részben lesz melegebb. Demeter Tia vagyok. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Nébih erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csaknem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 6 tized, tavaly már 1,1 gigabyte volt, a hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális, mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiunknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
3: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít.
2: Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest és Baranya vármegyében. Egy külkeri gazdaságban mutatták ki a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápor kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna up me, you understand?

0: Oyeke, dama, oyeke, jello, oyeke, jowo, oyeke, oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Megyünk tovább az Ifjonccal, aki nagyon beérezte ezt a német vonalat. Egyébként személy szerint én kimondottan szeretem ezt a stílust. Jön Belano, Starboy, itt a 96 Bass FM-en.
3: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Hip-Hop R&B First Class, vagyis az első osztály után visszamegyünk egy klasszikushoz. 1995-ben szerintem amint megpendülnek az első dalamok, mindenki tudja, hogy miről van szó. Filmzene is volt, mára pedig egy ikonikus dal lett. Coolio Elvivel közösen jön a Gangsta's Paradise.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Alapvetően nem nyitott gyengén a listákon. A US Billboard Hot 100 listán második helyen, a US Hot R&B Hip Hop dalok között szintén a második helyen, valamint a szomszédos országban, Kanadában sem volt rossz, ott a 8. helyen nyitott. Érkezik egy jó kis kollab, Future, Metro Boomin produceri és rapperi munkájának köszönhetően, kiegészülve Travis Scott-tal és Playboy Cardi-val, jön a Type Shit. Itt a 96.4 BFM-en azonnal duruzsoltatom a fületekbe, hogy miről van.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdes rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a Toyota.hu oldalon.
6: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Fejlesztik a Duna menti kerékpáros hálózatot, speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház, Énénk lesz a szél, Demeter Tia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Duna menti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház a súlyosan égésérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Névesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
8: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlan. Annál vált, melyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
7: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedhet a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet, ezekből gyenge eső vagy futózápar kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, Telefon, SMS, Viber, 0620-96-499-99. Kárdi nem szokott finomkodni, kidobja az árut is, a nyelve pedig penge éles. Érkezik az

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a majd 400 ezres feliratkozó táborra bíró előadó Dash, és egy olyan nyári dal, amelyet Young Fly-jal közösen jegyez, és tulajdonképpen augusztus 4-én droppolt, de azt az időszakot, amikor megjelent, végigvezette egészen októberig, novemberig, és csak utána érkeztek hozzá konkurenciák, addig trending egy volt a magyar YouTube listán. Érkezik Dash Young Fly kombója, és az Oh Mama, itt a 96.4 BFM.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Tovább pörög a hazai használt autópiac, részleges holdfogyatkozás lesz jövő pénteken, napos felhős idő lesz. Demeter Dia vagyok. Tovább pörög a hazai használt autópiac. Júliusban csaknem 85.200 személygépkocsi cserélt gazdát Magyarországon, 7%-kal több, mint egy évvel korábban. Ezzel az idei év második legerősebb hónapját zárta a piac. Január óta közel 575.000 használt autó került új tulajdonoshoz, ami csaknem 6%-os növekedés. Már telefonon is toboroznak véradókat. Egy kísérleti programban azokat keresik meg, akik már adtak korábban vért, és arra ösztönzik őket, hogy ismét segítsenek. A kezdeményezésre azért van szükség, mert nyáron rendszerint visszaesik a véradók száma, miközben a biztonságos hazai ellátáshoz naponta 1600-1800 donorra van szükség, mondta rádiónknak Tordai Attila, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Megváltozott munkaképességű kollégák dolgoznak a call centerben, a Vöröskereszt szervezésében. Tudjunk telefonon megszólítani donorokat. Ennek érdekében az OVS a saját adatbázisából régiókra, földrajzi szempontokra és a korábbi véradási aktivitásra, nemre és egyéb vércsoportra való tekintettel speciális listákat küld a call centerbe. Nyomon is tudjuk követni, hogy a megcélzott személyek közül hányan jöttek el végül vért adni, és milyen volt a sikeressége.
2: Nem hagyják veszni a halastavakból ősszel leengedett vizet, országszerte a környező tájba vezetik. A korábban főként csatornákba és folyókba kerülő vízzel a kiszáradó területek és a természetes élőhelyek vízpótlását segítik. A magyarországi halastavak az idei aszály ellenére is csaknem 300 millió köbméter vizet tartanak vissza. Az országos programot a tógazdák és a vízügyi szakemberek közösen hajtják végre. Újabb látványos égi jelenséget figyelhetünk meg, augusztus 28-án hajnalban részleges holdfogyatkozás lesz. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló tájékoztatása szerint ezúttal a fogyatkozó hold lenyugvása is megfigyelhető lesz. A legszebb látványra várhatóan 5 óra 20 perc körül számíthatunk, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka. Égi kísérünk ekkor narancssárgás-vöröses színben lesz látható a nyugati égbolton. Döntően derült napos idő várható, a Dunántúlon és északkeleten lehet több felhő az égen, számottevő csapadék nem valószínű, de a borultabb tájakon elszórtan gyenge eső kialakulhat. Élénk lesz majd az északnyugati szél, a legmelegebb órákban 25-33 fok valószínű, a nyugati ország részben lesz majd hűvösebb. Holnap döntően napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, élénk marad a szél, 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

A hazai kandúrok után egy külföldi hölgyel fogunk támadni és csapatni. Érkezik nálunk Shen Xia, és a már megszokott Boss Up. Itt a 96 Base FM-en.

2026. augusztus 15-én megvolt Gangsta Zolinak a Budapest Parkban a 60. születésnapjára szervezett minifesztiválja, vagy nagy koncertje. Egészen jól sikerült, a hangulat bomba volt. Ilyen Gangsta Zoli és a Kártel, és az 1999-es a Jó, a Rossz és a Kártel.

0: mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Whiskey Champions Crew. Sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk két vagány csajszí, és dominál egyébként a szőke hajszín. 155 millió feletti elérés produkált 2024 április 5-e óta. Jön nálunk Glorilla, Megan Thee Stallion nagy sikerű közöse, és érkezik a Wannabe. Itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota a 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
6: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
7: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 96.4 BSFM. Hírek.
8: Fontos az odafigyelés az erdőtüzek megelőzésében. Újabb területeken kutathatnak gáz és olaj után. Nyugaton már véget ér a hőség. Demeter Dia vagyok. Továbbra is a lakossági tudatosság és odafigyelés a legfontosabb az erdőtüzek megelőzésében, ezt a Nébih erdészeti főfelügyelője mondta. Nagy Dániel szerint a szárazság miatt egyre nagyobb a tűzkockázat és a tűzszezon is hosszabb. Kiemelte, hogy a tüzek 99%-a emberi tevékenység miatt keletkezik, például eldobott cigarettacsik vagy tábortűz miatt. A szakember szerint a közös odafigyelés mellett a korszerű erdőkezelés is segítheti a szabadtéri tüzek megfékezését. Újabb 3 területen kutathatnak földgáz és kőolaj után. Baracska, Békés Csaba és Nagy Lengyel térségében indulhat meg a munka a szaktárca által kiírt koncessziós pályázat alapján. Egyébként szépen termelnek a hazai szénhidrogén mezők. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága adatai szerint az év első felében 962 ezer köbméter gázt és 576 ezer tonna kőolajat hoztak felszínre. A tavalyi eredmények is hasonlóan alakulnak, így földgázból a lakossági felhasználás 60%-át itthonról biztosították. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
9: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb, ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
8: Újabb házi sertés állományban jelent meg az afrikai sertéspest és Baranya vármegyében. Egy külkeri gazdaságban mutatták ki a fertőzést. A 27 sertést tartó telepet lezárták, az állomány felszámolása megkezdődött. A Nébih fokozott óvatosságra és a járványvédelmi szabályok szigorú betartására kéri a térség gazdáit. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet. Ezekből gyenge eső vagy futózápar kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, szuper szombatot mindenkinek, a mikrofonnál Erpi, jön K. Kevin a GVM istálóból, így jó, itt a kedvenc rádiótokban.

jön a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzava, kupebarulok, töröljétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.8 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, telefon, SMS, Viber, 0620-964-9999, mindhárom platformon el tudtok minket érni. Érkezik egy jó hazai társulás, és az egyik legnépszerűbb daluk, legalábbis ti ezt szeretitek a legjobban. Ez nem más, mint Pifu, Marics Peti közöse és a nagy sikerű Swindler. Itt a

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Megyünk mélyre az érzelmi bugyrokban, ahol felszakadnak a sebek és tisztulunk. Jön Diaz Menta közöse és a méreg itt a Bass FM-en.

96 nép Ace FM, Rap, Hip Hop, R&B. Száguldunk tovább egy mára már klasszikusnak mondott dallal. Érkezik nálunk 50 Cent, Just a Little Bit, az egyik legnépszerűbb a 2000-es évek derekáról. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól. Tali, mindenkinek kellemes napot, jó pihenést, a mikrofonnál Árpi volt.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
2: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Hé, hey, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
4: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
5: Gyuris, Lil Frog, Szalai and Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hays Tomika, Buda, és még sokan mások. High Sense Base FM Stage a Strandfesztiválon, augusztus 19-22, Zamárdi.
6: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. Indul a regisztráció az iskolában az erdő programra. Elszórtan lehet csapadék. Demeter Dia vagyok. Csak nem 3 milliárd forintból fejlesztik a Dunamenti kerékpáros hálózatot. A tervek szerint Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig összefüggő és biztonságos kerékpáros útvonalat alakítanak ki. A beruházás részeként kiváltják az Esztergom és Tát közötti, jelenleg veszélyes szakaszt is. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint a fejlesztéssel hosszabb távon akár Győrtől Budapestig is létrejöhet egy egybefüggő kerékpáros útvonal. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda Gyermekkórház a súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Névesen óra a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
8: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
7: Jövő szerdán reggel nyílik meg a regisztráció az iskolában az Erdő program őszi ütemére. A hazai köznevelési intézmények jelentkezhetnek. Az ingyenes erdőpedagógiai foglalkozások fókuszában ezúttal az erdő biológiai sokfélesége áll. A részletek elérhetők az Országos Erdészeti Egyesület honlapján. Erősödik a parlagfű pollen koncentrációja, az ország nagy részén már eléri a magas szintet, a Tiszántúlon pedig már erős tüneteket okozó nagyon magas szintre is emelkedett a pollen koncentráció, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A szakemberek azt javasolják az allergiásoknak, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelő orvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához. Túlnyomóan derült napos időre számíthatunk, majd átmenetileg növekedhet meg, elvétve a gomoly felhőzet. Ezekből gyenge eső vagy futózápar kezdetben kialakulhat, számottevő csapadék azonban az ország nagy részén nem valószínű. Élénk légmozgás mellett 25-33 fok várható, a keleti ország részben mérhetjük majd a magasabb értékeket. Holnap döntően napos, derült időre van kilátás, kevés felhővel az égen, marad az élénk szél, 26-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az ELTI Bass Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Doechii és SZA Girl Get Up című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Doechii-nak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Doechiit. A dal lényegében feldolgozás,

kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta el a díjat, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BASE FM-en, a BASE Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

a legnagyobb tereket teszik rád. Mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem. Bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.1 BSFM Rappi Pap R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 16. helyen Shensi Abosab című dala áll, ami egy 2025-ös felvétel, és az Epic Records gondozásában láthatnak világot. Shensi egyik a Jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak. Miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemezei is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coilerate vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensi éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensi mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal is közösen felvett Honeyboy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a bosszápal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country a legnagyobb sikerének, a Hit 'Em Up Style-nak egy feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensi feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahogy itt Shensi a barátnőivel látható szépségszalonban vagy épp egy kamion rakterében. A bosszáphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az énekdalamot is átemelték a Hit 'Em Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensi tőle is Bosszáp című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en, a BSZ Top 20-as lista 16. helyről, ezzel megyünk tovább.

94.1 Beast FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Opus-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 11. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os idei felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett, az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világszár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. A szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és természetesen az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-szingleként és 7 incses bakelit lemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal, akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést ezért vállalt az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is. A Megan Thee Stallionnal közös WAP című daluk elérte a gyémánt lemez státuszt, azaz több mint 10 millió példányban kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést elérő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, többek között Eminemnek, Black Eyed Peas-éknek vagy éppen Travis Scott tartozik közéjük. Úgyhogy most érkezzék Cardi B tőle is Ehe című friss lágere, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beast FM-en, a Beast Opus-as lista 11. helyről ezzel megy.

94.4 Beast FM, Repjük a Power NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Beast Top 20-as listánkon, ismét hozzá ezen a héten 7. helyen Tyla Chanel című dal áll, ami egy tavalyi felvétel, egy 2025-ös dal, és az Epic Records gondozásában jött ki. Dél-Afrika legsikeresebb énekesnőjét, Tylát a világ nagyobbik fele, 2023-as sikerdala a Walter kapcsán ismerte meg. Ez volt az első dél-afrikai dal, aminek sikerült bekerülnie az amerikai top 10-be, de más országokban, köztük Nagy-Britanniában is remekül szerepelt. Tyla ezek után nem elégedett meg a One Hit Wonder szereppel, ő jóval többen gondolkodott egyetlen slágernél. 3 év után gyakorlatilag Afrika kulturális ikonjává vált, minden idők legsikeresebb dél-afrikai énekesnőjéként kiáltották az Amapiano királynőjének, ami ország a legnépszerűbb zenei műfaját jelöli. A Water után a pusztustart lett a következő sikere, közben pedig többek közt egy Grammy-díjat is átvehetett legfiatalabb afrikai zenészként. 2025-26-ban pedig úgy tűnik, a Chanel az aktuális legnagyobb slágere. A dal október 24-én debütált az MTV Video Music Awards-on, ahová Tyla a dal címéhez illően Chanelben érkezett, előtte csak egy zárt körű esemény résztvevői hallhatták meg a tracket Berlinben. Második albumának felvezető daláról van szó, ami végül 2025. július 24-én jelent meg, épp Pop címmel. A 14 dalos album ugyan a címe is sugallja, jóval több popzenei elemet tartalmaz, mint amit Tylánál megszokhattunk, és jóval több gitárt is hallhattunk rajta. Közreműködőként pedig feltűnik az év nagy visszatérője Zara Larsson is, szintén pop vonalat erősítve. A Chanelhez forgatott videóban Tylát egyedül láthatjuk különböző díszletekben, hol egy hatalmas kör alakú Chanel táskával, hogy egy emelet magas rózsaszín cipő mellett táncolva. A megjelenésekor egy kisebb botrány is kirobbant a dal kapcsán, mikor Young Miami, a City Girls duóból, aki egyébként Amerikában az év trap slágerét jegyzi, azzal vádolta meg Tylát, hogy az ő kiadatlan dalát lopta el, amit hónapokkal korábban ő maga mutatott meg neki. Egyéb bizonyíték, például az említett kiadatlan dal, azóta azonban nem került elő az ügyben. Úgyhogy érkezik most Tyla tőle is Chanel című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 964 Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 7. helyéről ezzel megyünk tovább.

94 Bass FM, Rap-Hip-Hop, R&B, Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELTI Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolútam number one a befutó, zuhanjunk bele a Rewind rovatunkba, egy kis időutazás a kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk az időben 25 évet és meg sem állunk 2001. augusztus közepéig, és megmutatom nektek, hogy ekkor az amerikai toplistát melyik dal vezette. Ebben az időszakban harmadik helyen ékeskedett Eve és Gwen Stefani duettje, a Let Me Blow Your Mind. Az ikonikus második helyen Mariah Carey a Loverboy-jal, és első helyen Destiny's Child-ék a Burilicious nevezetű hatalmas fenikrázos dallal voltak. Szóval 2001 nyarának végén két héten át a Destiny's Child vezette az amerikai slágerlistát, méghozzá Burilicious című dalukkal, ami a csapat negyedik és egyben utolsó felvétele volt, aminek sikerült elérnie a number one pozíciót. A Burilicious feldolgozás az Amerikában óriási tiszteletnek örvendő énekes, dalszerző Steve Nicks dalát dolgozták fel, aki végül szerepelt is a Destiny's Child klipjében. A trió Survivor című abban az évben megjelent albumából 10 millió példány fogyott világszerte, a Burilicious és a címadó sláger mellett ezen található a Charlie Angyalai betétdala, az Independent Woman is. A dalból készült egy híres remix változat is, amihez szintén forgatta a klipet, és ebben Missy Elliott rapje is hallható Beyoncé, Kelly és Michelle éneke mellett, most ezzel folytatjuk. Szóval érkeznek Destiny Child-ék, Burilicious című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 94 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és All You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Lujzia énekesnőjét, Soblok Herbarbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt, július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről. Ezzel megyünk tovább.

0: Hozom nektek Leon, aki éppen most is túlnézik a 20 Years of Carter Classic turnéján, itt pedig pörög Big X the Pluggal és Jay Jones-szal a hip-hop slágerük.
1: Hey!

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.
1: It's 32:52. It's LASC, fool. I'm here with my Ruka.

Tudjétek, lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 499 99-es számon. Most pedig rátérünk a zenére, méghozzá magyarokkal. Hozom nektek a BSFM egyik kedvenc csapatát, a BSV-s srácokat, méghozzá Nagy Bogival karöltve. Egyébként a fiúkkal még tudtok találkozni a héten, Békésen és a Szódon. És természetesen most itt velünk, indítom is tőlük az OSB My slágerüket.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na még valamennyi van a nyárból, úgyhogy ezt kihasználva hozok is nektek egy nyárias hangulatú dalt, nem mástól, mint Bruno-tól és Spaktól, illetve a Valmáros srácoktól. Indítom is tőlük a Baby-t.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria és a Bakpak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakpakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön egy újabb óra velem Széles Izával. Hozom nektek Doja Cat-et, aki úgy tűnik, hogy nem tud szabadulni a botrányaitól, ugyanis beszólt Tyga-nak az új AI-os albumára, a Starface-re. Természetesen Tyga-t sem kell félteni, ő is visszaszólt neki, hogy csak egy-két hangszerhez használta az AI-t. Na majd itt kiderül, hogy mi lesz ebből a beszólogatásból. Jön az Agora Hills.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. Bass FM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy szeressetek, kövessetek és lájkoljatok minket. Most pedig rátérünk a zenére nem mással, mint Pifuval. A Megasztár felfedezetjével indítom tőle a Változnak a helyek szerzeményét.

0: 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Mike, yeah.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, hozom nektek a 90-es évek házi bulijainak a himnuszát. 1992-ből pörög nektek a House of Pain-től a Jump Around slágerük. Woo!

Prep Hip Hop R&B. Jövök egy újabb órával, én Széles Iza vagyok. Hozom nektek Lil Nas X-et, aki mentális egészségügyi kezelésen vett részt. Reméljük, hogy jobban lesz most már. Addig is indítom tőle és Jack Harlow-tól az Industry Baby-t. Itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Base FM. Rap, Hip Hop, R&B.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. De gyerekek, ne feledjétek, hogy lehet nekem üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96.4 99 99-es számon. Most pedig hozom nektek Manuelt és Morianest, és az óriási nagy kedvencemet, ami nem más, mint a Voodoo Baba.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Jön T-Deni, és jön a Megasztár is, méghozzá szeptember 5-től minden szombaton és vasárnap. Hát kíváncsian várom, milyen zsűri lesz. Pörög tőle, oh, wow!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 96.4 BSFM. Rap, hip-hop, R&B.

kopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nízse a kepsen, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fight.

este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 Base FM. Hallgasd online is. basefm.hu. Rap, hip hop, R&B.

0: tudatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: R&B egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Base FM.
2: She take my money, well I'm in need. Yes, it's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger, way over town.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, VZ és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, esélyes kérlek, várj meg, ne jársz az eszedet, tudj hozzám, valamit mondj már, szólj hozzám.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, AKC Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. Hisense Bass FM Stage a Strand Fesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Újra magyarokkal megyünk tovább, hozom nektek Destian Flight és Azariát, és egy viszonylag új dalt. Ebben az évben jelent meg méghozzá kb. 5 hónapja. Indítom is tőlük a Tip Tip Slágert.

Tudjátok, lehet minket követni Facebookon és Instagramon is. BFM Hungary néven megtaláltok minket, úgyhogy kövessetek, szeressetek és lájkoljatok minket, és amikor csak tudjátok, hallgassátok a BFM-et. Most pedig egy magyar régi új csapattal jövök, méghozzá a Diaz Mentával. Tőlük indítom a Méreg című szerzeményüket.

lehet üzenni SMS-en és Viberen keresztül is a 0620 96 499 99-es számon. Ancsi üzent is nekem: szia Iza, még mindig titeket hallgatlak, ti vagytok a kedvenceim. Hogyha bármilyen magyar zenét tudnál nekem játszani, annak nagyon örülnék. És üdvözlöm a legjobb barátnőmet, Moncsit. Na hát akkor küldöm nektek Csajszik, a Hősöktől a Maradok Benn slágerüket. És további szép hétvégét!

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, már a búcsúzom tőletek, de holnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok, hamarosan jön a kollégám DJ Venom, úgyhogy feltétlenül maradjatok velünk. Mindenkinek nagyon szép szombat délután kívánok. Sziasztok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12

Ebben az órában vár majd rátok egy hamisítatlan R&B klasszikus a TLC zseniális énekesnőitől. Érkezik majd egyenesen Detroitból, a rap szakma csúcsáról Eminem, és itt lesznek az igazi West Coast nagykutyák, a Dog Pound tagja is. Természetesen régi barátjuk a Snoop Doggal, bár most egy pici mosolyszünet azért van a csapaton belül. Először azonban a Backpack érkezik természetesen Dash-től, Azariától

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

Hip-hop R&B. Nagyon kevés olyan R&B track volt, ami az Egyesült Államokon, Anglián, vagy mondjuk Németországon kívül igazi, hamisítatlan világsiker tudott lenni a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján. Ott volt például a The Boy Is Mine Brandytől és Monikától, aztán ott volt még Aliyah és a Try Again című remek mű, na meg persze a No Scrubs a TLC-től, ami gyakorlatilag minden európai ország rádióit bevette, amikor megjelent. Ezzel folytatjuk most ezzel a gyakorlatilag műfaj történeti remek művel itt a 96.4 Base FM-en. No Scrubs!

0: Pesten kívül is. bzfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

FM, Rap Hip Hop R&B, hogyha minden Comptonból érkező rapstart szeretnék felsorolni a 80-as évek vége óta, akkor a teljes műsoridő sem lenne elég. Hogyha mondjuk az NWA-re gondolunk, akkor mindjárt ott van 5 az igazi legendák közül, Easy, Dr. Dre, Ice Cube, DJ Yelena meg MC Ren. Viszont most egy fiatal tehetség érkezik Los Angelesnek ugyanebből a híres híret kerületéből, ő pedig nem más, mint Roddy Ricch, aki karrierének legnagyobb sikerét hozza el ide a 96.4 Base FM-re.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Alig néhány pillanat, és folytatjuk is, a következő órát pedig magyar trackkel indítjuk, érkezik majd Marics Petiéktől a Schwindler.
2: Itt hagy a tüknök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ladies and gentlemen.

sőt még a torontói világsztár The Weeknd énekel is nektek egy kicsit. Kezdeni azonban Sleepy Hollow-val és Docsival fogunk, az övék egy érdekes helyzet, Docsinak volt egy YouTube-ra feltöltött videója, ami megtetszett Sleepy Hollow-nak, aztán feldolgozta azt, Docsi pedig mint feed került be, viszont a dal akkora siker lett, hogy utána a már világsztárrá váló Docsi végül a saját változatát is elkészítette belőle. Ez így együttesen mind az Anxiety, ez érkezik itt a 96.4 Bass FM-en.

0: táncon vagy.
1: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B igazi One Hit Wonderökkel folytatjuk. Baby Bash és Frankie J érkezik ugyanis, akiknek karrierjük során sosem sikerült megismételni a Suga-Suga sikerét. Az Egyesült Államokban a top 10-ig emelkedett ez a track anno, és mind a mai napig fellépnek vele különböző a 2000-es évek elejének R&B világát bemutató mini fesztiválokon. Szóval érkezik ez a track az igazi One Hit Wonderöktől itt a 96.4 Base FM-en.

Bár R&B Lil Baby új albuma igazán nagy siker lett az Egyesült Államokban, de volt egy olyan pont a karrierjében, amikor nagyon kellett neki Central C meghívása a Band for Band című trackbe, gyakorlatilag egy pici túlzással talán azt is mondhatnánk, hogy ez a nemzetközi együttműködés, a londoni rapstar meghívása mentette meg az ő karrierjét. A folytatásban jönnek tehát együtt itt a 96.4 Bass

sikereit elnézve, nagyon fura belegondolni, hogy DMX-et először nem akarta leszerződtetni a legendás Def Jam Records. DJ Irv, vagy később, ahogyan a producer világsztár éveiben hívták, Irv Gotti volt az, aki nagyon sokat küzdött a kiadó munkatársai közül azért, hogy DMX végül megkapja élete első igazi lemezszerződését, amit aztán egy 5-szörös platina lemez albummal hálált meg, sőt egy éven belül készített még egyet, ezzel pedig gyakorlatilag zenetörténelmet írt, ugyanis mindkettő első lett az amerikai albumlistán. Na de, érkezzen most a Grand Champ című DMX album legnagyobb sikere, ez a Where the Who Dat, itt a 96.4 Bass FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
2: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

90 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, ahol ma megünnepeljük majd egy remek hip-hop filmzene lemez 30. születésnapját. Kiderül, hogy melyik két R&B legenda versenget egymással a Versus Battle legújabb fordulójában, és az is, hogy Jay-Z hogyan tisztelgett a Beastie Boys előtt. Jön majd Georgia Smith újdonsága, Q-Tip és a Cypress Hill is a következő 120 percben. Kezdeni azonban az egy másodperces sem pihenő Pharrell Williams-el fogunk, aki előbb T.I. nagy visszatérésében segítkezett, most pedig a Migosból jól ismert Quavo-val írt egy igazi sikert. Ezzel folytatjuk, a címe Trance, utána pedig az első Pharrell, egészen pontosan Neptunes és Noriega közös sikert is meghallgathatjátok. Jön majd a Supatag itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. 2009-ben a Beastie Boysnak sajnos MCA súlyosbodó betegsége miatt le kellett mondania egy nagy amerikai fesztivál fellépését. A helyükre Jay-Z ugrott be, aki a zseniális trió iránti tiszteletből a No Sleep Till Brooklyn című örök Beastie klasszikussal kezdte a fellépését. Gyönyörű tiszteletadás volt ez, a dal pedig már csak azért is remek választás egy Jay-Z koncert nyitányaként, hiszen Jay-Z maga is Brooklyn egyik legnagyobb hőse, mondjuk Biggie mellett talán a legnagyobb. A folytatásban jön Jay, aztán pedig a Beastie érkeznek itt a 96.4 Bass FM-en. Rest in peace, MC.

Peace FM, Rappi Pap R&B. Több alkalommal meséltem már nektek Mark Ronson zseniális magyarul is megjelent könyvéről, aminek a címe az Éjszaka népe. Most egy újabb érdekes sztorit osztanék meg veletek ebből a kötetből, és továbbra is biztatnék mindenkit arra, hogy olvassa el, ugyanis Mark Ronson nem csak remek DJ, világhírű producer, zseni, hanem kiváló író is egyben. Szóval a sztori. 90-es évek végén Q-Tippel DJ-ztek közösen egy New Yorki klubban, amikor az A Tribe Called Quest legendája lejátszott egy szuper ritka funk diszkó lemezt, egy perccel később pedig Puff Daddy, a.k.a. P. Diddy egyik embere ott termett a DJ pultnál ezzel a szöveggel, hogy Puff azonnal tudni akarja, mi ez a lemez. Erre Q-Tip nagyon lassan csak annyit válaszolt. Fogalmam sincs. Utána a fickó lelépett, odafordult Mark Ronsonhoz. Éppen egy új dalon dolgozunk Rafael Sadikkal, és ez a track az alapja. Nem fogom hagyni, hogy Diddy elrontsa. Így történt, hogy a Get Involved végül megmaradt Q-Tipék saját dalának, most pedig itt érkezik a 96.4 Bass FM-en.

94 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, 30 éves lett az Osztály Vigyázz című minden magyar videó TK-ból ezerszer kikölcsönzött rap vígjáték filmzene lemeze, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy az egyik legkiválóbb rap soundtrack ever. És egy kicsit sem túlzok, elég csak a közreműködők névsorára pillantani és hozzátenni, hogy mindenki exkluzív dalt adott erre a válogatásra, a Tribe-tól a Wu-Tang tagokon át, a Rootsig, na meg D'Angelo-ig, és a trackek nagy része csak ezután jelent meg az egyes előadók saját albumain. Majdnem 80 percnyi zseniális 90-es évekbeli hip-hop és R&B óriási sikerré váló Queen feldolgozás ugyanúgy szerepel a lemezen, mint a Wu-Ver című Reza mestermű. A folytatásban a Junior Mafia királynője Lil Kim hozza el a saját trackjét róla. Boldog 30. szülinapot, High School High!

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd 50 Cent, French Montana, Eve, Betonhoffi és a De La Soul is. Ez itt továbbra is a Bass Ride minden aktualitással a hip hop világból. Én DJ Venom vagyok. Néhány napja két R&B legenda lépett a Versus Battle képzeletbeli szorítójában. Donnell Jones és Joe. Korábban mérkőzött már egymással barátságos formában DJ Premier és Reza, vagy éppen a Deluxe és a Diplomats csapata is. Maga a Versus pedig Timbaland és Swiss Beats saját projektje. Ezúttal pedig az R&B rajongók örülhettek, és persze most sem igazán a versengés volt a cél, hanem inkább az, hogy több órányi minőségi R&B zenét hallgathassunk, és ünnepeljük a két legenda életművét. A folytatásban előbb Donnell Jones érkezik, utána pedig jön majd Joe is, csak itt a Bass Ride-ban, a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Beats FM, Rap Hip Hop R&B. Tovább dübörgött az elmúlt hetekben a fesztivál szezon. Nekem volt szerencsém megnyitni a Beats FM színpadot a Strand Fesztiválon. Nagyon köszi mindenkinek, aki velünk partizott. A múlt hét pedig abszolút a Szigetről szólt, ahol láthattuk többek közt Skeptát a nagy színpadon, és Georgia Smith is megérkezett a záró napon az első magyarországi fellépésére. Sajnos ő a zenekarát ezúttal otthon felejtette, és csak egy nagyon erőtlen DJ szettes fellépést mutatott nekünk, pedig nagyon sokan hosszú évek óta imádjuk a dalait, szóval én bízom benne, hogy visszatér majd, és ezt a csorbát kiköszörüli nekünk. Pénteken jelent meg egyébként az új albuma, a 12 friss dal, a címe pedig What Are The Odds, és én most erről játszom nektek az I Lied, You Lied című újdonságot itt a 96.4 Beats FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Melyik minden idők legjobb hip-hop filmzene lemeze? Hűha, hát egy chatcsoportban összetudnának csapni az indulatok rendesen ebben a kérdésben. Nekem eszemben sincs megmondani, hogy melyik a legjobb. Inkább sorolok nektek több igazán jót, és mindenki választhat belőle kedvére. Például Juice a 90-es évek elejéről, Above the Rim többek közt a Regulate-tel a dalok sorában, Men in Black bizony, rajta csak ott hallható Nas, De La Soul és The Roots dalok a nagy sláger mellett. Bizony, mert a filmzene lemezek egyik erénye az, hogy tele van ritka trackekkel, néhány adott sláger mellett persze, aztán a Soul in the Hole, a titkos favorit, Ghost Dog a Wu-Tang rajongóknak, Sunset Park egy titkos esélyes, és a végére még a szülinapos osztály vigyáz, azaz High School High, ami a film magyarországi sikere miatt mindenhol elérhető volt szerte az országban a 90-es évek végén. A folytatásban erről a filmzene klasszikusról érkezik a The Airifex, azaz Elda Sensei és Tame One duója New Jersey-ből, itt a 96.4 Bass FM-en, a Bass Ride-ban.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bassride-ot hallottátok, én DJ Venom vagyok. Jövő héten az Outkast, MC Light és Matt Holdman egy-egy remek lemezének kerek szülinapját is megünnepeljük majd. Tartsatok velem akkor is. Ma még 50 Cent érkezik, ugyanis 23 év után a Reebok újra piacra dobja a G6 elnevezésű sneakerét, rajta a GGGG G-Unit logóval. 50 rajongóknak alap, akárcsak a következő track, a Window Shopper, ez jön itt a 96.4 Bass FM-en. Hello, szevasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beach FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyuris, Lil Frak, Szalai & Friends, Akáci Misi, Hősök, Átlag felett, Mollywood, Hayes Tomika, Buda és még sokan mások. High Sense Base FM Stage a Strandfesztiválon. Augusztus 19-22, Zamárdi.
2: Jegyek még kaphatók, szép kártyával is.
3: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven alul

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, én pedig Brida Bia vagyok, aki minden szombat este 8 és 10 között mixeli a menőbbnél menőbb trackeket. Egy old school körrel indítunk, de szerintem az alapbeatjét már fel is ismerted, de ne szaladjunk még ennyire előre. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ahogy én említettem, egészen este 10-ig pörgetem nektek a trackeket, utána pedig érkezik majd Ben Junior. Megindulunk Exhibit-tel és az Excel a 96.4 Biz FM-en

96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket, hozzuk a bulihoz alapozó trekkeket. Most például csípőtekerős vonalra megyünk át, mert érkezik Maluma, és ez tőle a Mama Tetema a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

0: Fly. A 96.4 Base FM-en.
1: Base.
0: Rap, hip-hop,
1: R&B.
0: Mixben. Superfly. A lemezjátszóknál. Prédabia. Prédabia.
2: Everything

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show, minden péntek és szombat este 8 és éjfél között várunk titeket. Pénteken Revolution, Nash és Venom, szombaton pedig jómagam Breda Bia, aki előkészíti a terepet Ben Juniornak. Ő 10-kor átveszi a stúdiót és egészen éjfélig hozza a kedvenceit. De addig azért még bőven van idő, egy másfél óránk maradt még együtt. Hip-hop körrel megyünk tovább, mert érkezik Lil Pump és Lil Wayne, ez a Be Like Me. Itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban, úgyhogy hangod fel! Yeah.

96 BSFM, rap, hip-hop, R&B. A pult mögött jó magam Brida Bia, egészen este 10-ig pörgetem a kedvenceimet, megremélem, hogy a ti kedvenceiteket is, hogy megalapozzam a buli hangulatot, és remélem, hogy egy klubban is találkozunk majd nem sokára, Pesten vagy vidéken. És tudjátok, hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620 96 499 99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Az első óránknak a felén már túl vagyunk, de a második fele is eszméletlennek ígérkezik. Adok egy kis sneak peeket, hozok majd old school beateket is, például Coolio-tól a Gangsta's Paradise. De most megyünk is tovább, és szerintem az alapbeatjéről már fel is ismerted, hogy ez a Rex on Rex, hol máshol, mint itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B. Micsoda dal, egy igazi klasszikus, egy hatalmas kedvencem, és képzeljétek, hogy a bulikban is szoktam játszani. Ez volt Coolio és a Gangsta's Paradise. Még körülbelül 10 perc maradt az első közös óránkból, de egészen 10-ig itt vagyok veletek a Superfly Radio Show-ban, de utánam sincs nyugalom, ugyanis érkezik Ben Junior, aki egészen éjfélig hozza majd a kedvenceit. Most pedig kanadai vizekre vezünk, érkezik Drake és a God's Plan című trackje a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B. Ez itt a Superfly Radio Show. Minden péntek és szombat este várunk titeket 8-tól egészen éjfélig a menőbbnél menőbb beatekkel. Én Breda Bia vagyok, aki Ben Junior előtt 10 óráig hozza a kedvenceit, mixelem nektek a nagy bészes dalokat, ikonikus trekkeket, old school-okat és újdonságokat is. De nem szabad megfeledkeznünk a dögös beatekről sem, úgyhogy csajos oldalon is erősítünk. Most például Doja Cattel és a Give It To Ya című dalával. Itt a 96.4-en, a Superfly Radio Show-ban.

96.4 FM, rap, hip-hop, R&B. Ez itt a Sopafly Radio Show, én pedig Brita Bia vagyok, minden szombaton 8 és 10 között hozom a kedvenceimet. Sokszor kérdezitek, hogy vajon hány éves lehetek, hiszen ilyen klasszikusokat is pörgetek néha a bulikban, hogy egy picit színesebbé tegyem a műsoromat. Ez a Naughty by Nature-től az OPP, hol már

0: to go.
1: Oh.
2: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, Mixben. A lemezjátszóknál. Prédagyok.

94 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden szombat este 8 és 10 között mixelek nektek a Superfly Radio Show-ban. Remélem, hogy sikerült megalapoznom a terepet Ben Junior előtt és az esti bulitok előtt is. Remélem, hogy valahol találkozunk majd egy buliban, Pesten vagy vidéken. Nem sokára el kell, hogy köszönjek tőletek, de tudjátok, hogy hétköznap is hallhattok minden délután 2 és 6 között, a szombat esték mellett, amikor 8 és 10 között pörgetem a menőbbnél menőbb biteket. Az utolsó 10 percünkben hallható lesz majd még Doja Cat, Chris Brown, most pedig érkezik Kid Ink a Dead Wrong című dalával. Még 2022-ben droppolta és egyenesen a hét öreinek üzen vele. Pörög tehát itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban Kid Inktől a Dead Wrong. Én pedig Breda Bia voltam, köszönöm, hogy itt voltatok velem. Jövő héten hétköznap és szombat este is találkozunk. Hol máshol, mint itt a 96.4-en a Superfly Radio Show-ban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Peace FM, rap, hip-hop és R&B. Ezt nagyon szeretem azt a szám. És and we are back to the Superfly Mix Show. Next, Tiger, Jenna Aiko, Pop Smoke. This is Sunshine.

0: girlfriend, my lady.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Beast FM. Rap, Hip Hop, R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben

0: Superfly 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B, newsman. Bro, vágod?
1: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior.

XFM Mix műsora. Rap, hip-hop, R&B. Mixben. Bro, vágod? Ez a 96.4. Peace FM. Rap, hip-hop, R&B. Peace. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

0: Superfly Radio Show. A 96.4 Base FM-en.
1: Base.
0: Rap, hip-hop,
1: R&B.
0: Mixben.
2: Superfly Radio Show.
0: Bro, vágod.
2: Ez a 96.4
0: Base FM. Rap,
2: hip-hop,
0: R&B. Minden szombat este 11-től éjfélig a lemezjátszóknál Ben Junior. Ben Junior.

96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Mixben Superfly Radio Show. 96.4 Bass FM. Go, vágod. Ez a 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Bass.

liftbe. Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Jövő hét pénteken jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven alul.

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B. 96.4 Base FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

Soha többé nem látok a klubba. Ne legyetek útba, nem hiszek az úrba, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek, remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét, elegem vanna. Bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálnak? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razz-

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: 96.4. Bass FM.
1: I go in the bunker. I stay up in the jungle.